Schuck. Kadegat a kuakilnyun, ik a minuat, pikkusé, astelmedet, négustelmet. Csicsi.